0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše poruke na našem talasu.